van. Bono Rádió. A te hangod. Veled van. Bono Rádió. A te hangod.

Panorádió. Neked szól.

0: Afkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak, nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el. Lehet megíget,

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Az autóban
5: vagy bicajon,
4: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Panorádió, a te hangod.
5: Éjjel, nappal, 91,5.
7: A zene Pannon tengere.
6: Panorádió, a te hangod.
0: Műsorajánló.
8: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.

0: programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balog Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 8 óra 20 perckor kívánok szép reggelt, aztán természetesen kellemes délelőttöt és csodás hétvégét. Ezen a szép napon, mert hogy szép napunk van, annak ellenére, hogy hétágra süt a nap, mindössze 25 fok van, tehát kellemesnek mondható az időjárás. Ilyenkor én el tudnék képzelni mondjuk egy nagy sétát reggeli előtt vagy után, vagy akár futást, kerékpározást, bármilyen kis sportot, ami felébreszti a testünket és a lelkünket ezen a szombaton. És igen, szombat van, ahogy mondtam is, szeptember 5-e, amikor a Lőrincek, de a Viktorok és az Albertek is névnapot ünnepelhetnek. Köszöntjük őket, ahogy köszöntjük azokat is, akik születésnapot ünnepelnek, vagy házassági évfordulót, de akár bármilyen szép eseményt ezen a napon. Aztán elmondanám azt is, hogy mi lesz a mai presszóban. Főleg sportos témákkal fogunk foglalkozni, de 9 órakor, ahogy szoktuk, mindenek előtt majd kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót, aki elmondja, hogy ki tart-e még. Hát nevezzük ezt most már a vénasszonyok nyarának, a fene se tudja, majd megkérdezzük tőle, hogy ez már az, vagy még mindig a nyárhoz tartozunk, már annak ellenére, hogy ugye hónapot váltottunk 5 napja, megkérdezzük Gézát, hogy mi vár ránk majd az elkövetkező napokban, tehát egész pontosan az elkövetkező egy hétben. Aztán sportnapot szerveznek majd nem csak Magyar Kanizsán, hanem Topolyán is 2 hét múlva, és erre várnak mindenkit, aki szeretne egy kicsit barátkozni, átmozogni, szeretne új sportokkal ismerkedni. Ezen kívül lesz majd egy rovatunk, az utolsó órában, a rovat neve pedig Egészségpercek, ami már egy ideje minden szombaton az utolsó órában megy, az Egészségpercekben pedig gyógytornásszal fogunk beszélgetni, úgyhogy érdekes napunk lesz ma is. Természetesen lesznek közérdekű infók, út, határinfo, orvos, meteo és minden-minden más, ami érdekelhet benneteket ezen a délelőttön. Mindezt majd sok jó zenébe ágyazzuk. Ehhez kíván nektek jó vételt és kellemes időtöltést. Szabó Tibor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni. Tartsatok velünk!
1: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Folytassuk akkor néhány eseménnyel, ami a mai napon történt a múltban. 360 éve, egész pontosan 1666. szeptember 5-én London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész, tehát porrá égett szinte. Aztán 80 éves lenne ma Freddie Mercury, 1946. szeptember 5-én született Zanzibárban. Rock énekes, a Queen együttes egykori tagja, tehát ma lenne 80 éves. Aztán 29 éve, azaz 1997. szeptember 5-e óta mai nap kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel békedíjas apáca, misszionárius ünnepe. 291 éve, azaz 1735. szeptember 5-én született Bach német koraklasszicista zeneszerző, akit londoni vagy milánói Bach néven is említenek. És 1942. szeptember 5-én, azaz 84 éve hunyt el Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő. Légy jó, mint halálig mindenki ismeri, nyilván mindenki olvasta tőle. Tehát ezek voltak az események, amelyek kötődnek a mai naphoz.
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot!
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: A határon rostokolsz? Ha bannont hallgatod, akkor jó sort választottál.
1: Megint csak attól függ, hogy melyik határátkelőt választod, hogy kell-e rostokolni, vagy nem, de hát úgy átlagban nem igazán. Tehát, hogyha Szerbiából megyünk Magyarország felé, és úgy gondoljuk, hogy Királyhalmon szeretnénk átmenni, tehát a Királyhalmi átkelőn, ott közel egy óra a várakozási idő. A Horgos egy Röszke egy átkelőn fél órát kell várakozni, viszont a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladni. Adó várakozás. Ha Magyarországról érkeznétek Szerbiában, akkor a Röszke 2 átkelőn kell egy picit többet várni, nagyjából 50 percet, egy órát, de a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás, ezért amennyiben jöttök Szerbiába, akkor válasszátok valamelyik másik átkelőt. Ha pedig van infótok, jövet, menet, ott vagytok a határon és hallgatjátok a Presszót, akkor küldjetek nekünk egy üzenetet, hogy mennyit várakoztok, mi a helyzet azon a határátkelő helyen, ahol pont vagytok. 063-621-605-ös az SMS számunk.
2: Légy rádióaktív. Írj nekünk a 063-621-605-re. Pannon Rádió, a te

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rf.

0: nem Kínában készült.
1: 100%-ban
2: vajdasági. Panna Rádió.
3: Reklám.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
6: Álláshirdetés.
7: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
8: 9 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Hallgass napjaink slágereit.
10: És légy tájékozott.
11: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Seven text, 2 a.m. halfway dressed, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: És ahogy említettem, Kovács Géza klímakutató már itt is van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánunk!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Hát akkor kíváncsian várjuk, hogy akkor mi vár ránk az elkövetkező egy hétben. Visszatér-e a kánikula?
1: Hát részben. Kezdjük az elejétől. Ma még meleg lesz, ugyanis meleg front van még előttünk, vagy fölöttünk, majd nem sokára egy hideg front ér el bennünket az esti órákban, felerősödő széllel, futó záporokkal, mindesetre meleg lesz 32 fok körüli hőmérséklettel. Ez a hideg front azonban nem lesz évszakváltó, csak átmenetileg mérsékeli a meleget. Holnap kellemesebb idő lesz, 28 fok körüli hőmérsékletekkel, a reggelek természetesen frissek lesznek. Hétfőn, egyébként holnap naposabbra fordul az idő, mert a hidegfront elvonul, felépül egy anticiklon északnyugat Európában, és ez hozza a kissé hűvösebb légtömegeket. Viszont napos lesz az idő hétfőn is, viszont igen hideg lesz, hűvös lesz a reggel, 10 fok körüli friss hajnalokra kell számítani. Napközben 29 fokig ismét emelkedik, tehát mondhatjuk, úgy szoktuk utóbbi években mondani, hogy visszamelegszik az idő. Kedden tovább erősödik a felmelegedés, 32 fokig. Ennek az az oka, hogy egy igen markáns ciklon érkezik, illetve képződik majd ott, hát most lassan már a hétvégén képződik a Brit-szigetektől északra, és ez fog hozni döntő változást a jövő hét derekán, ugyanis ez a ciklon fokozatosan halad kelet, észak-kelet felé, hidegfrontja pedig megközelít bennünket már szerdán, de szerdán tetőzik a hőség, akkor ismét 35 fok lesz, és hát úgy tűnik, hogy egyenlőre búcsút mondhatunk a 30 fokos hőmérsékleteknek. Ugyanis szerdán este a hidegfront első hulláma kisebb esőt hoz, majd csütörtökön, főleg a délutáni órában ismét általában csendes esőre van kilátás, remélhetőleg jelentősebb eső is fog esni. A szél még szerdán, ugye, mint említettem, déli délnyugatér lesz, majd este északnyugatira fordul, szeles lesz a csütörtök, itt a hőmérséklet már jócskán visszaesik a 27 fokra, de még egy picit hűvös lesz csütörtökön, mert ez a ciklon hullámot vet, és a Földközi-tenger vidékén lesz egy másodlagos légörvény, és a hét második felében ciklonok teszik változékony az időt, úgyhogy meglehetősen hűvös lesz ahhoz képest, milyenek voltak a hőmérsékletek, tehát általában 25 fok körül alakulnak a maximumok a következő napokban, tehát a pénteki folyamán, úgyhogy nem tér vissza, legalábbis egy 5-6 napon belül biztos nem tér vissza a meleg idő, tehát meglehetősen hűvös északnyugati széllel hűvösebb légtömegek érkeznek. Tehát ez egy évszakváltó front lesz, amely tehát gyakorlatilag őszbe kerülünk. Ami pedig a statisztikát illeti, tehát ezen a napon a leghidegebb volt 1986-ban, 1986-ban mindössze 7 fokot mutattak a hőmérők, majd a leghűvösebb kora délután 1992-ben volt 11 Celsius fokkal. Ami pedig a maximumokat illeti, hát az közelít a rekordhoz, de azért nem lesz annyi. 2024-ben, illetve 25-ben 33 fokot mutattak a hőmérők, tehát mind a két utolsó évben igen magas volt a hőmérséklet, mert 33 fokot mutattak a hőmérők. 100 évvel ezelőtt, 1926-ban is kellemes volt reggel 16, napközben 29 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy kitart még a meleg, picit visszaesik a hőmérséklet vasárnap hétfőn, majd ismét erősödik a felmelegedés, szerdán lesz a legmelegebb, viszont utána vissza, hát nem, hogy vissza, hanem előjön az ősz, tehát egy évszakváltás várható. Nem lesz túl hideg, kellemesen alakul az időjárás, de úgy tűnik, hogy legalább 6-7 napig nem fog visszatérni a nagy meleg, tehát 25 fok körül egységesen alakul a hőmérséklet. Jelenlegi számítások szerint valószínűleg már a hétvégén nem lesz csapadék, viszont tehát még akár péntek délelőtt is eshet egy kicsit az eső, tehát szerda este, csütörtökön, helyenként is péntek délelőtt lehetséges csapadék.
0: És akkor mondhatjuk, hogy apró és nem túl gyors léptekkel, de érkezik az ősz, és talán nem Igen. is bánjuk, mert hogy megszenvedtük a mögöttünk álló nyarat, hát bízunk abban, hogy a csapadék is hamarosan megérkezik.
1: Igen, hát az augusztus az a legmelegebb volt, az minden idők legmelegebb hónapja volt, tehát nem csak az augusztus volt legmelegebb, 26,2 fokkal, és meg kell említeni, hogy 28 nap volt 30 fölött a hőmérséklet, két nap volt, amikor nem volt 30 fok, az is 29 fok volt, csak egyetlen egy nap volt 27 fok, tehát egy rendkívüli forró augusztus van mögöttünk.
0: Igen, és most már, ahogy említettem is, nagyon várjuk a csapadékot. Nem csak a mezőgazdászok várják, hanem most már mi is valóban. Géza, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll, további szép napot és kellemes hétvégét kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

0: Mint abban a presszóban a jó szívünkről vagyunk ismertek, és arról, hogy amikor csak tehetjük, akkor segítünk, és hogyha szeretnétek hozzánk csatlakozni, akkor segítsetek ti is a Bannon Presszó Facebookos oldalán. A következő felhívás vár benneteket. Egy lelkes kis csapat erőn felül küzd az utcai cicákért Szabadkán és környékén. Most te is tehetsz értük, akár mindössze 100 dinárral. A banki applikációdon keresztül olvasd be a képen lévő QR kódot, tehát ez meg van osztva, ahogy említettem, a Facebookos oldalunkon, és segíts, hogy a csapat továbbra is gondoskodhasson a tappancsosokról. Mert hogy nekik 100 dinár is számít, neked, nekem, akár csak egy kávé ára. És hogyha teheted, akkor oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson ez a felhívás, és a cicák minden nap teli pocakkal térhessenek aludni. Tehát, ahogy mondtam, a Pannon Presszó Facebookos oldalán megtaláljátok ezt a felhívást, és ha tehetitek, akkor segítsetek. Köszönjük szépen a cicusok nevében is!
1: Pannon!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: A folytatásban pedig néhány közérdekű információ következik, aktuális info mondhatnánk így is. Tovább emelkednek az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként legfeljebb 234 dinárba, míg a 95-ös benzin 205 dinárba kerülhet a töltőállomásokon. Az új maximális kiskereskedelmi árak szeptember 11-ig maradnak érvényben. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában, elsősorban az A és a nullás vérre van szükség, közölte a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjana Knézsevic, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta mintegy 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett. A szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez azonban hetente legalább 1500-1800 egységre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából. Az alacsonyabb jelentkezési kedvhez hozzájárulnak a még tartó szabadságok, a tanévkezdés és a magas hőmérséklet is. Az intézet ezért arra kér minden egészséges 18 és 65 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen véradásra. Aztán egy örömhír. A sport világából emlékezetes szezont zárt a szabadkai Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov evezős páros. A duó augusztus elején Európa-bajnoki címet szerzett, majd a világbajnokságon ezüstérmes lett, most pedig a tarantói mediterrán játékokon is aranyérmet nyert. Edzőjük Nikola Stoic szerint különösen nagy teljesítmény, hogy a páros a szezon minden versenyén érmet szerzett, ami korábban még nem fordult elő a szerb evezés történetében. A következő cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia. Stoic szerint jövőre elsősorban az 500 méter közötti szakaszon kell javítaniuk, hogy a holland riválisok előtt tudjanak maradni. Hangsúlyozta, nem csak azt szeretnék elérni, hogy kijussanak az olimpiára, hanem favoritként szeretnének versenyezni Los Angelesben. Mackovics szerint ehhez további fejlődésre és rengeteg munkára lesz szükség, de készen állnak a kihívásra. És végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már 30 fok van, a nap legmelegebb órájában pedig elérhetjük akár a 33-34 fokot is.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában. Elsősorban A és nullás vérre van szükség, közölt a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjana Knežević, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett. A szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez azonban hetente legalább 1500-1800 egység vérre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából. Az alacsonyabb jelentkezési kedvhez hozzájárulnak a még tartó szabadságok, a tanévkezdés és a magas hőmérséklet is. Az intézet arra kér minden egészséges 18 és 67 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen véradásra. Észak-Macedóniában regisztrálták a legtöbb nyugat-nílusi vírusfertőzést a Nyugat-Balkánon. 56 megbetegedést jelentettek, 6 beteg pedig meghalt. Szerbiában 11, míg Horvátországban 10 fertőzöttet tartanak nyilván. Szerbiában az esetek jelentős része vajdasághoz köthető. A betegek többségénél pedig súlyos idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedés alakult ki. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A fertőzések többsége tünetmentes, ritkán azonban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A hatóságok ezért szúnyogriasztó használatát, hosszú ruházat viselését és a pangóvizek megszüntetését javasolják. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én reggel kiírja az előrehozott parlamenti választásokat Alekszandar Vučić, szerb államfő. Ezt a NIS TV-nek adott interjújában jelentette be. A választást október 25-én tartják. Az államfő arról is beszélt, hogy kész elfogadni a szerb haladó párt döntését, amennyiben a párt őt szeretné kormányfőjelöltként indítani. A szerb elnök már a következő kormány összetételéről is beszélt. Mint mondta, amennyiben ő kap megbízást a kormányalakításra, azt javasolja majd, hogy a kabinet a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszterből álljon. Szerinte ez lenne Szerbia történetének legkisebb kormánya. Lemondta tervezett szerbiai látogatását Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa. Döntését azzal indokolta, hogy Ratko Mladić halála után Szerbiában szerint a háborús bűnökért elítélt volt boszniai szerb katonai vezető dicsőítése zajlik. Alekszandar Vučić szerb elnök Szabadkán reagált a bejelentésre, és azt mondta, hogy számított erre a lépésre. A szerb államfő szerint az indoklás nem nevezte meg konkrétan, hogy ki és mikor dicsőítette Mladićot. Úgy fogalmazott, Szerbiától nem lehetett elvárni, hogy megtiltsa az emberek temetésen való részvételét. Az Interpol Budapest irodája által kiadott nemzetközi körözés alapján fogtak el egy magyar állampolgárt Újvidéken, közölt a szerb belügyminisztérium. A szerb rendőrség célzott körözésekkel foglalkozó egysége elfogta az 1995-ös születésű DT-t, akit több kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A tájékoztatás szerint a férfi ellen olyan bűncselekmények miatt adtak ki nemzetközi körözést, amelyekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. DT-t az Újvidéki Felső Bíróság elé állítják.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérnek. Ma 33 fokos csúcsok mellett változékony időjárás várható térségünkben. A nap folyamán egy hideg front is érkezik. Erős szélre kell számítani, ugyanakkor csapadék nem várható. Ennek a hideg frontnak a hatására holnapra valamelyest csökken a hőmérséklet. 27 fokos csúcshőmérséklet mellett napos idő lesz vasárnap.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról.

0: és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Espresso. Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Fit Power Day lesz egész pontosan szeptember 19-én Magyar Kanizsán, a Vajdasági Birkózó Akadémián, és ide várnak sok-sok szeretettel mindenkit, aki szeret mozogni, és szeretne minél több mozgásformát kipróbálni. De hogy egész pontosan miről van szó, azt Ábrahám Angéla személyi és csoportos edző fogja elmondani. Angit köszöntöm a vonal túlsó végén, szia!
2: Üdvözöllek, Mónika, és a kedves hallgatókat is.
1: Tehát ugye elmondtam az infót, hogy szeptember 19-én délután 3 és 6 óra között kerül sor erre a Fit Power Day-re. Kiket láthat a közönség, kikkel edzhet, kik lépnek fel?
2: Igen. Hát Magyarországról jönnek vendégeink, úgyhogy Cégel Erika, Magyarország gymstick királynője fog jönni, aki egy fantasztikus gymstick edzést fog tartani, és szeretném, hogyha ezt a mozgásformát minél többen megismernék, hisz én is ezt képviselem. A másik vendégünk Töltei László zumba oktató lesz, aki szintén egy felgeteges hangulatot tud a színpadon teremteni, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ők Magyarországról eljönnek. A magyar kanizsai kiváló edzőtársaimmal fogjuk tartani a bemelegítést, Macura Mónikával, Faragó Klaudiával, Kucora Csillával, és a legvégén, miután befejezzük a napot, a levezető és nyújtó gyakorlatokat Fejszámer Marianna Pilates oktató fogja végezni.
1: A plakáton írja, hogy öltöz minél színesebben, ugye ez miért fontos?
2: Ezt azért találtam ki, mert Cégel Erika egy nagyon-nagyon színes személyiség, és a kisugárzása is elbűvölő, és ő nagyon szeret ilyen rikítósan és a szép színes színeket, úgyhogy szeretném őt meglepni ezzel, hogy mindenki így fog öltözni.
1: Első alkalommal kerül sor erre a Fit Power Day-re, vagy volt már korábban is?
2: Igen, első alkalommal kerül, ezt már egy jó ideje szervezem, és most nagyon örülök, hogy ez létre fog jönni.
1: Azt tudjuk rólad, ugye a Fit Percekben is szerepeltél, hogy nagyon jó oktató vagy, és szíved, lelked a sporté. Nyilván ennek a napnak is az a célja, hogy minél több embert bevonzatok, minél több ember elkezdjen mozogni, így van?
2: Így van, így van. A legfontosabb célom az, hogy tényleg nem csak Magyar Kanizsán, hanem az egész környékben, tényleg aki szeret mozogni és jól érezni magát, hogy mégis tegyünk valamit az egészségünkért, mert én is ezt képviselem. És ez a célom, hogy minél több embert megmozgassunk.
1: Szeptember 19-én ugye, akik ott lesznek a Birkózó Akadémián, ők hogy képzeljék el ezt a napot? Tehát 15 és 18 óra között itt folyamatosan váltják egymást az edzők? Tehát aki beáll 15 órakor, az 18 óráig akár mozoghat folyamatosan?
2: Hát lesznek itt azért szünetek, úgyhogy az első órában mink az edzőtársaimmal egy kis bemelegítést fogunk tartani, utána lesz egy kis szünet, természetesen lehet vizet inni, lesz fotósarok, lesz Power Jam bemutató a szünetben is, és utána egy 40 perces előadást fog Cégel Erika, vagyis először is a Laci, zumba fog történni, utána megint lesz egy kis szünet, és utána lesz Cégel Erika, ő is a 40-45 percet fog tartani.
1: Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy készüljünk, van még addig idő, ugye most szeptember 5-e igen. van, hogy edzésbe kerüljünk egy kicsit, igen. kicsit sportoljunk, hogy visszaszerezzük akár a nyáron elveszett kondinkat, akkor Angéla találkozunk, tehát szeptember 19-én a Vajdasági Birkózó Akadémián 15 órától. Köszönjük szépen neked, hogy megszervezted elsősorban igen. ezt a napot.
2: Köszönöm, aztán, én, hogy beszélhettem,
1: hogy így van, hogy be tudtunk számolni, és ahogy mondtam, ja. találkozunk akkor 19-én. Köszönöm,
2: rendben.
1: További szép napot!
2: Szeretettel várunk!
1: Szia!

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ár, porda, esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannon Pesso. Neked szól.
1: Az óra elején beszéltünk a Magyar Kanizsai Sportnapról. Nos, aki nem tud eljutni a sportnapra, annak ajánlunk egy másik mozgásformát. Súlyos betegségeket előzhetsz meg ezzel a mindennapi tevékenységgel, és elég csak 30 perc belőle, hogy miről beszélek, hát a kertészkedésről. Sokan egyszeri hobbinak tartják, pedig valójában az egyik legegészségesebb mindennapi tevékenység lehet. Nem csak kikapcsol, hanem komoly hatással van a testre és a mentális jólétünkre egyaránt. Szakértők szerint már napi fél óra is elegendő ahhoz, hogy mérhető pozitív hatásokat hozzon. Ráadásul ez az idő könnyen beilleszthető a napi rutinban, akár egy kisebb kert, akár néhány erkélyen tartott virágláda gondozásával. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a kertészkedés valódi megelőző gyógymód lehet. Csökkenti a súlyos betegségek kockázatát. A kertészkedés egészségtani szempontból közepes intenzitású mozgásnak számít, hasonlóan például a tempós sétához vagy a könnyebb sportokhoz, ha valaki heti több alkalommal, alkalmanként legalább 30 percet tölt el kertje gondozásával, az jelentősen csökkentheti a szívbetegségek, a stroke, a magas vérnyomás vagy akár a cukorbetegség kockázatát. Emellett bizonyos daganatos betegségek és a demencia kialakulásának esélye is mérséklődhet. A fizikai aktivitás ráadásul javítja az alvás minőségét, és az általános életminőség a közérzet javításához is jelentősen hozzájárulhat. A kertben végzett munka, például az ásás, gerebjézés vagy ültetés egyszerre erősíti az izmokat és a csontokat. A rendszeres terheléssel járó mozgás hozzájárulhat a csontsűrűség növeléséhez is. Ez különösen fontos az idősebb korosztály számára, ahol a csontritkulás kockázata magasabb. A kertészkedés a mentális egészségre is hat. A kertészkedés tehát nem csak a testet, hanem az elmét is regenerálja. Már 20 perc zöld környezetben töltött idő is csökkentheti a stresszt, a szorongást és a depresszió tüneteit. A természet közelsége segít kizökkenteni a mindennapi gondolatspirálokból, az aktív mód és aktív módon biztosít mentális pihenést a kertészkedőknek. A kutatások szerint ilyenkor csökken a pulzus és a vérnyomás, valamint a stresszhormonok szintje is normalizálódik. A kertészkedés ráadásul közösségi élmény is lehet, ami csökkenti a magány érzését és erősíti a társas kapcsolatokat. Ez közvetetten szintén hozzájárul a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Nem utolsó sorban pedig segíthet egészségesebb étrendet kialakítani, hiszen aki saját zöldséget vagy gyümölcsöt termeszt, nagyobb eséllyel fogyaszt friss, tápanyagban és rostokban gazdag ételeket. A kertészkedés egyszerre jelent mozgást, mentális feltöltődést és életmódbeli változást. Már napi fél óra is elegendő lehet ahhoz, hogy hosszú távon komoly egészségügyi előnyöket szerezzünk testünknek, és számos betegség kialakulásának kockázatát csökkentsük. Mindezt gyógyszerek nélkül, természetes módon. Nos, irány a kert!
0: Az autóban
2: vagy bicajon
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

Annon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimo.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. Ha vasárnap tartanák a választásokat Szerbiában, a szerb haladó párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg, vagyis a legfrissebb közvélemény kutatás szerint közel kerülne az abszolút többség megszerzéséhez. A Faktor Plusz kutatása szerint a második legerősebb politikai erő a hallgatói lista lenne, amelyre a biztos pártválasztók 31,5%-a szavazna. A felmérés augusztusban és szeptemberben készült 1200 fős mintán, írja a Tanjug. A harmadik helyen a szerbiai szocialista párt végezne 4,9%-kal. Rajtuk kívül még két politikai tömörülés lépni át a 3%-os választási küszöböt. A Szabadság és Igazság pártja, a Sröce és a Szabadpolgárok mozgalma alkott a koalíció 3,6%, míg a Szerbiai Népi Mozgalom vezette szövetség 3,4%-os támogatottságot érne el. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketingfogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget, vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák emellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Állításuk szerint sok mezőgazdasági termelő már olyan nehéz helyzetben van, hogy a túlélésük került veszélybe. A gazdák a polgárokat is arra szólították fel, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz, és fejezzék ki elégedetlenségüket a szerintük indokolatlanul magas bolti árak miatt. Baby Boom Újvidéken egy nap alatt 20 gyermek látott napvilágot a helyi szülészeten, tájékoztat az intézmény. A gyerekek nemek közötti eloszlása következő: 12 fiúgyermek és 8 lánygyermek született. A csecsemők a Vajdasági Klinikai Központ szülészetén jöttek a világra. Három új bemutatóval, köztük egy abszurd drámával és egy Franz Kafka életét és munkásságát feldolgozó produkcióval készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháza a következő évadra, közölte Mészáros Gábor, a teátrum igazgatója az MTI-vel. A színház szeptember 9-én kezdi meg az évadot. Az első bemutatót Puskás Zoltán rendezi, aki Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Mészáros Gábor elmondta, az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Novemberben ismét a Kosztolányi Dezső Színházban dolgozik Bélai Marcel, aki korábban dolgozott a társulattal. Ezúttal Franz Kafka munkásságából készít produkciót. Az évad második felében Nagy Botond erdélyi rendező érkezik Szabadkára. A szabadkai rendezésének alapjául szolgáló dráma kiválasztása még folyamatban van. November 13 és 18-a között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi kortárs színházi fesztivált. A rendezvény programja még nem végleges, mondta az igazgató. Hozzátette, a csökkenő támogatások miatt már a következő évadot is úgy tervezi, hogy két nagyobb produkció készülne. Amennyiben javulnak az anyagi lehetőségek, ezek mellett egy-egy vagy egy-két kisebb előadással bővíthetik majd a műsort. Öt új bemutatóval, klasszikus és kortárs művekkel, valamint musicallel készül a következő évadra az Újvidéki Színház, amely szeptember 21-én a Magyar Dráma napján a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versennyel kezdi meg az új évadot, közölte Urbán András. Az évad első új bemutatóját október 30-án tartják, Selma Spahić, Pedro Calderón de Barca az Élet Álom című barokk drámája alapján rend az előadást. Az ősz folyamán Urbán András rendezésében folytatódik a Cabaré Piccolo Grande sorozat is, az új előadás munkacíme La Divina Politica. Bemutatóját pedig novemberre vagy decemberre tervezik. Decemberben Keszég László rendezésében mutatják be a Monty Python világára épülő Spamalot című musicalt. A jövő év tavaszán Shakespeare, Antonius és Kleopátra című drámája kerül színpadra Mirko Rádonyics rendezésében. Az évad utolsó új produkciója Martin Krimp, a Boldogság köztársaságában című darabja lesz. Urbán András hangsúlyozta, annak ellenére, hogy az évadban több klasszikus mű is szerepel, a Calderón és a Shakespeare darab is kortárs feldolgozásban kerül színpadra, és olyan problémákkal, témákkal foglalkozik majd, amelyek a mai ember életében is jelen vannak.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén immár 34 fokot mérnek, ma a csúcsértékek akár a 35-36 fokot is elérhetik, de változékony időjárás lesz. A nap folyamán egy hideg front is érkezik térségünkbe, erős szélre kell számítani, ugyanakkor csapadék nem várható. A hideg front hatására holnapra valamelyest csökken a hőmérséklet, 27 fokos csúcsértékek mellett napos idő lesz vasárnap.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Topolyán már 8. alkalommal szervezik meg a fitness napot az ideire, szeptember 18-án pénteken 16 órától kerül sor, és hogy milyen sportokat próbálhattok ki, a többi között erről szól Vinai Miklós MSE fitness edző és testnevelő tanár, akit köszöntök is sok szeretettel. Szia, Mese!
1: Igen, Mónika, köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Nos, ugye, hát ennek már hagyománya van nálatok, ennek a fitness napnak, és egyre többen látogatják. Idén milyen sportokat próbálhatunk?
1: Így van, ahogy mondod is, tehát idén már 8. alkalommal kerül megszervezésre a fitness napunk Topolyán. A topolyai napok keretein belül kerül megrendezésre ez a program, ez a rendezvény. Így, ahogy mondtad, tehát szeptember 18-án délután 16 órától, tehát 4 órától startolunk. A programunk az a kicsikkel kezdődik, tehát a kicsiké lesz a főszerep. Egy gyermek aerobikkal indítunk 4 óra 5 perckor egy kis megnyitó után. Majd amikor vége a gyerekeknek az aerobik, utána kezdődik egy eszközös edzésünk, a fitball. Ez 4 óra 25-kor, vagy 16 óra 25-kor. Amikor ezt befejeztük, akkor 17 órától, tehát 5 órától aerobik mix, ez egy ilyen ötvözet lesz, és a programunkat egy 17:35-kor a Kangaroo Jumps fogja zárni.
0: Akik szeretnének részt venni, azoknak kell regisztrálniuk, jelezniük, hogy ott lesznek, illetve hogy melyik sportban, melyik mozgásformában vennének részt.
1: Nem kell, tehát nem szükséges előre bejelentkezni, illetve regisztrálni. Kortól, nemtől függetlenül, edzettségi szinttől függetlenül lehet jönni. Biztatni tudom csak bárkit a részvétellel, illetve egy közös mozgás a fő cél. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit.
0: Egy közös mozgás, ugye tulajdonképpen ez is az üzenete ennek a napnak, de ettől sokkal több, tehát az a célotok, hogy ugye válasszanak a sportok közül, és esetleg hosszabb távon is műveljék azt.
1: Mindenként, tehát egy úgymond egy bemutató is a cél, hogy megismerkedjenek ugye ezekkel az edzésprogramokkal, amit itt a Topolya községben található, illetve Topolya községben lehet űzni. Akár a kicsiknek, akár a nagyoknak, akár nőknek, akár férfiaknak.
0: Esetleg, ha netalántán csapadékosra fordulna az időjárás, tehát rossz idő esetén van-e B-tervetek?
1: Biztos, hogy lesz, igen. Na most úgy látom, hogy a szervezők a jó időre, ugye az eddigi alapján a jó,
0: igen,
1: idő,
0: hát
1: jó
0: csak
1: időre.
0: Is.
1: Igen, a jó időre ugye hangolódunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a héten, tehát azon a héten 18-a előtt lévő pár napban, amennyiben úgy adódik, hogy rossz idő esedékes, akkor lesz egy B-terv. Volt már olyan alkalmunk, hogy hát, hogy ilyen kabátba mozogtunk, és még úgy is fáztunk, de a kemény mag akkor is ott volt.
0: Szerintem idén nem lesz erre példa, az előrejelzések szerint, bár ki tudja. Ugye 8. alkalommal, ahogy mindketten említettük, kerül megrendezésre ez a fitness nap. Milyen visszajelzéseket kaptatok a korábbi napokról? Tehát voltak olyanok, akik ott próbálták ki először a mozgást, aztán maradtak a sportban. Érkeztek-e ilyen visszajelzések?
1: Igen, természetesen voltak, akik itt találkoztak először, és utána érdeklődve jöttek, és folytatták ezeket a fitness edzéseket, és volt olyan is, aki úgy gondolta, hogy ez mégsem az ő ága, és inkább mást választ. Tehát ez egy ilyen bemutató program is. Tehát ami a lényeg, hogy egy jót szórakozzunk, egy jót mozogjunk együtt, tegyünk az egészségünkért.
0: Így van, ez nagyon szép zárómondat. Köszönjük szépen neked, hogy felhívtad a figyelmünket erre a sportnapra. A hallgatókat pedig arra invitálom, ahogy Emese is mondta, férfiak és nők is legyenek ott minél nagyobb számban szeptember 18-án, pénteken 16 órától Topolyán. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a lehetőséget, és szeretettel várunk mindenkit.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: A Presszó folytatásában pedig egy közérdekű info következik. Útlezárás lesz 2-től, úgyhogy már is mondom, Szabadka Város Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkársága közleményben értesíti a lakosságot, hogy a kommunális infrastruktúra cserén végzett munkálatok miatt a Zombori út és a Zágráb utca kereszteződésében kedd és péntek között megváltozik a forgalmi rend. A munkálatokat az úttest Zombor felől a Zágráb utcába kanyarodó szakaszán végzik, és ez alatt az idő alatt a járművek a Mátkó-Bukovics és a Prerádovics utcákból, valamint a Zombori útról sem tudnak a Zágráb utcába behajtani. A Prerádovics utcából a járművek két irányba fordulhatnak el, balra a Mátkó-Bukovics utcába, illetve jobbra a Zombori útra. A Zágráb utcában csak a Belgrádi útról a Zombori út irányába lehet majd közlekedni, míg a Dinkoz-Lataric és a Vrdnik utcákban a forgalom továbbra is zavartalanul zajlik majd.
1: Pannon. Tengernyi zene. Reklám.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Prometüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Presszó. Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És emlékeztetnélek benneteket, hogy jótékonykodhattok is a mai nap folyamán. Hogy ezt megtegyétek, ahhoz el kell, hogy látogassatok a Pannon Presszó Facebookos oldalára. Miért is? Mert egy lelkes kis csapat erőn felül küzd az utcai cicákért Szabadkán és környékén, és te is tehetsz most értük akár 100 dinárral. A banki applikációdon keresztül olvasd be a képen, tehát ugye, ha felmész a Facebookos oldalunkra, a képen lévő QR kódot, és 100 dinárral segítheted a csapatot, hogy tovább gondoskodhassanak a tappancsosokról, mert hogy nekik 100 dinár nagyon-nagyon sokat számít, neked meg talán csak egy kávé ára. Amennyiben teheted, akkor a hirdetést, a felhívást oszd meg, hogy minél több emberhez jusson el, hogy ezek a kis szőrös, aranyos cicusok jól lakhassanak minden nap a segítségünkkel, és nevükben is köszönjük szépen azt a 100 dinárt.
2: Légy rádióaktív, írd nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Pár nap múlva kiírják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Tüntetéseket helyeztek kilátásba egyes szerbiai gazdaszervezetek. Alacsonyak a vértartalékok az országban, véradásra buzdítják a lakosokat, és 11 nyugatnílusi lázzal fertőzött személyt tartanak számon Vajdaságban. Jó napot kívánok, Bálint Csaba vagyok, mondom a részleteket. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én reggel kiírja az előrehozott parlamenti választásokat Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. Ezt a NIS TV-nek adott interjújában jelentette be tegnap este. A választást október 25-én tartják. Az államfő arról is beszélt, hogy kész elfogadni a szerb haladópárt döntését, amennyiben a párt őt szeretné kormányfőjelöltként indítani. A szerb elnök már a következő kormány összetételéről is beszélt, mint mondta, amennyiben ő kap megbízást a kormány alakításra, azt javasolja majd, hogy a kabinet a miniszterelnök mellett legfeljebb 12 miniszterből álljon. Szerinte ez lenne Szerbia történetének legkisebb kormánya. A jelenlegi kabinetben több mint 30 miniszter van. Alekszandar Vučić szerint gyors, hatékony és erős kormányra van szükség, amelynek tagjai készek felelősséget vállalni és dolgozni. Ha most vasárnap tartanák a választásokat Szerbiában, a szerb haladó párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg, vagyis a legfrissebb közvéleménykutatás szerint közel kerülne az abszolút többség megszerzéséhez. A Faktor Plusz kutatása szerint a második legerősebb politikai erő a hallgatói lista lenne, amelyre a biztos pártválasztók 31,5%-a szavazna. A felmérés augusztusban és szeptemberben készült 1200 fős mintán, írja a Tanjuk hírügynökség. A harmadik helyen a szerbiai szocialista párt végezne 4,9%-kal. Rajtuk kívül még két politikai tömörülés lépni át a 3%-os választási küszöböt. A Szabadság és Igazság pártja, a Sröce és a Szabadpolgárok mozgalma alkott a koalíció 3,6%, míg a Szerbiai Népi Mozgalom vezette szövetség 3,4%-os támogatottságot érne el. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketingfogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget, vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák emellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Állításuk szerint sok mezőgazdasági termelő már olyan nehéz helyzetben van, hogy a túlélésük került veszélybe. A gazdák a polgárokat is arra szólították fel, hogy csatlakozzanak a tiltakozáshoz és fejezzék ki elégedetlenségüket a szerintük indokolatlanul magas bolti árak miatt. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Sinisa Mali pénzügyminiszter egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölt, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Mali a Tanjugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság vagy az UPRA, az a Trezor portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092,11 dinárig terjedő nyugdíjra rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31.092,12 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 ezer dinárt, a veteránok pedig 10 ezer dinárt kapnak. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában, elsősorban A és nullás vércsoportra lenne szükség, közölte a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjana Kneževic, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta mintegy 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett, a szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez azonban hetente legalább 1500-1800 egységre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából. Az intézet ezért arra kér minden egészséges 18 és 65 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen véradásra. Észak-Macedóniában regisztrálták a legtöbb nyugat-nílusi fertőzést a Nyugat-Balkánon. 56 megbetegedést jelentettek, 6 beteg pedig meghalt. Szerbiában 11, míg Horvátországban 10 fertőzöttet tartanak nyilván. Szerbiában az esetek jelentős része Vajdasághoz köthető, a betegek többségénél pedig súlyos idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedés alakult ki. Horvátországban 6 fertőzött szorul kórházi kezelésre. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A fertőzések többsége tünetmentes, ritkán azonban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A hatóságok ezért szúnyogriasztó használatát, hosszú ruházat viselését és a pangó vizek megszüntetését javasolják. Bár a nyári szabadságok időszaka lassan véget ér, a nyaralási szezon még javában tart, szeptemberben továbbra is sokan indulnak tengerpartra, ráadásul az utószezonban kedvező árakkal és last minute ajánlatokkal is találkozhatunk. Az utazási irodák viszont már az őszi kirándulásokat és a kulturális utakat is ajánlják, és az adventi programok is lassan bekerülnek a kínálatba. Hallgassuk meg Szabó Regina riportját.
0: Szeptemberben a nyaralási toplistát továbbra is Görögország vezeti, de Törökország és Egyiptom is vonzó az utószezonban. A déli úti célokon ilyenkor már enyhébb a hőség, miközben a tenger továbbra is kellemes. Aki pedig most döntene az utazás mellett, még találhat szabad last minute helyeket a szabadkai utazási irodáknál is. Tóth Borisz, idegenforgalmi irodavezető.
2: Itt szeptember elején még mindig aktuálisak a nyaralások, főként azért, mert az utószezoni árak sokkal olcsóbbak, kedvezőbbek, mint a főszezonban. Ilyenkor általában fiatalok mennek el, illetve az idősebbek, tehát nyugdíjasok azok, akik ezen árakat könnyebben meg tudják fizetni, és nagyon sok akció van, hiszen Görögországban, akárha csak szállást keresünk mondjuk 10 éjszakára, akkor mondjuk egy adott idényre, vagy egy adott időszakra 10 éjszakára 130-40 euróért is el tudunk menni nyaralni, autóbusszal pedig akár 180 eurótól is tudunk utazni.
0: Törökországban repülővel all-inclusive ellátása 700-800 euró körüli áron is el lehet jutni, míg a buszos utak között 250 euró körüli ajánlatokat is találni. Egyiptom azon belül Hurgada is kedvelt szeptemberi úti cél, ahová szintén 10 napra repülővel és teljes ellátással körülbelül 765 euróért is lehet utazni.
2: Ezen túl, ahogyan már szeptember tájékán vagyunk, lassan be fog következni az őszi idény, ami pedig a kirándulások számára nagyon is aktuális, hiszen a hőmérsékletek, az időjárási körülmények ilyenkor roppant megfelelőek ahhoz, hogy városokat lássunk, a természetet járjuk, stb. És természetesen indul a színházi idény is, tehát nagyon aktuálisak a kulturális programok, az európai városok, Észak-Olaszország, például Csehország, Isztambul.
0: Az őszi kirándulásokat pedig hamarosan az adventi utak váltják, már most szervezik a decemberi programokat. Temesvár, Budapest és Bécs mellett Rijeka és Opátia is szerepel a kínálatban. Vagyis a nyári szezon lezárul, az utazási szezon azonban ősszel és télen is folytatódik.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
3: Időjárás.
4: Ma egy hidegfront hatására átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet a térségben, kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő. A nyugati észak-nyugati szél feltámad, többfelé erős lökések kísérhetik. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol nem fog. Többfelé élénk, erős marad az észak-nyugati szél. A korán reggeli órákban 15-17, napközben pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Reklám.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál.
7: Reklám.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Bannon Rádió.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Presszó. Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Rádió. A te hangod.
2: A Pannon Presszóban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy 17. alkalommal, tehát már komoly hagyománnyal szervezik meg szeptember 13-án Topolyán a Pál Szkenderovics versenyt, ami egy emlékverseny természetesen, és ami igencsak népszerű, mert hogy két táv közül is választhatnak azok, akik részt vesznek a futóversenyen. Egész pontosan van a hosszabb, a 10 kilométeres táv és az 5 kilométeres, de hogy ezen kívül mit kínál még ez a verseny, azt Éva Szkenderovics fogja nekünk elmondani, aki tulajdonképpen, ugye ezt mindig elmondjuk, Pál Szkenderovics lánya és szervezője ennek az emlékversenynek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát mit tudnák mondani, ami újdonságunk a versennyel kapcsolatban, maga elmondta, hogy 13-án lesz megtartva, a 17. emlékmaraton 5 és 10 kilométerrel. Az utolsó 3-4 évben a gyerekeknek nem volt futamjuk, most ebben az évben ez egy újítás. Tehát az óvodásoktól kezdve a középiskolások meg lesz szervezve szintén a futam, minden gyerek, aki részt vesz, lefussa az ő távját, ami lesz 100 méter, 200 méter, 400, a korosztálytól függően vannak megcsinálva a távok, minden gyermek kap egy emlékérmet a versenyen, ami egy újdonság, ami az utolsó pár évben nem volt. Azelőtt csináltuk, de ez most kimaradt egy pár évben. Még valamit szeretnék közölni a hallgatókkal. Ugyanazon a napon, tehát 13-án, amikor tartjuk a maratont, a lent a PSC-nek a stadionja környékén, ott lesz a start, a pódium, díjkiosztások. Szembe vele a múzeum, ami van Topolyán, kiállítás lesz csinálva az emléktárgyakról. Tehát a lakosok vagy a vendégek, akik jönnek, meg tudják látogatni a múzeumot is.
2: Ez is egy nagyon szép dolog. Ugye a start az 10 órakor lesz majd 13-án, és együtt rajtolnak el az 5 és a 10 kilométeres futam tagjai is.
3: Igen, együtt rajtolnak.
2: És akár ezt a 10 vagy az 5 kilométert le is lehet sétálni, gyalogolni futás közben is. Természetesen az lenne a legjobb, ha a futva tennék meg, mert hogy 2 óra áll a versenyzők rendelkezésére, hogy teljesítsék ezt a távot.
3: Igen, a 2 óra alatt nyugodtan le is lehet sétálni, az 5 kilométert főleg, de ugyanakkor még a 10-et is. Mert azt is meg tudom mondani, hogy az első befutó versenyzők az 5 kilométeren az körülbelül 15 percen belül.
2: Igen, nagyon gyorsan, nagyon, nagyon ügyes futóink vannak.
3: Nagyon gyorsan, igen, igen.
2: Elmondjuk azt is, hogy ezen a napon, tehát 13-án a versenyközpont 8 órától ugye már nyitva van, és egészen 9:30-ig lesz nyitva, akkor át lehet venni a csomagokat, és hadd mondjam el, Éva, a hallgatóknak, hogy valahol ráfutottam, hogy mi minden lesz a csomagban, és nagyon szép rajcsomagokat kapnak azok, akik részt vesznek ezen a versenyen. Tehát valóban Igen. Egy szép és gazdag rajcsomag.
3: Nem tudom, hogy észrevette-e a majica, a póló, amit kapnak a versenyzők.
2: Igen,
3: a hivatalos aláírás, apunak az aláírása, Igen. van rajta a majicán nyomtatva.
2: Tehát ez egy valóban egy nagyon szép, akár emléknek is.
3: Igen.
2: Megteszi. Jó, akkor elmondtuk, hogy a TSC arénától indulnak, ahol ott ugye le is lehet parkolni, az egy szép nagy hely, tehát van ott mindenkinek hely bőven. És elmondjuk még azt is, hogy akik befutnak, azok esélyesek, tehát nem csak az első, második és a harmadik versenyző, hanem kategóriák, korosztályok szerint is meg lesznek jutalmazva a leggyorsabbak.
3: Igen, korosztályok szerint is meg lesznek jutalmazva. A női versenyzők külön és a férfi versenyzők külön ugyanazokon a távokon, ugyanaz a kategóriában. Tehát mind az első 3 helyezés, az külön érmet kap, és valamilyen kis ajándékot, amit szoktunk összeszedni mindig ilyen tombolára, úgyhogy ajándékokat is fognak kapni a versenyzők. Az mellett kapják a futamon résztvevő érmet minden versenyző, tehát azt
2: tehát a befutó érmet.
3: Milyen távol, minden befutó igen, érmet kap.
2: Lehet-e még nevezni a versenyre? Tehát van-e még lehetőség? Vagy
3: van még lehetőség. Azért vagyunk 8 órától nyitva a benevezésnél, ugye a csomag kiosztása, de ugyanakkor a helyszínen is lehet még benevezni, tehát van szabad hely még.
2: Tehát akkor bátran lehet nevezni, és még addig talán, ugye, akik esetleg egy kicsit visszavettek a tempóból a nyár folyamán, még addig azért fel lehet készülni egy-két jó vagy erősebb edzéssel, fel lehet erre készülni. Éva, persze. Tudja ön is, és én is tudom, ugye azoktól, akik szívesen járnak erre a versenyre, hogy nagyon szeretik, és évek óta nagyon népszerű ez az emlékfutam. Ennek nyilván a szervezés is az oka, elsősorban, de az a hely, az a környezet, ahol futnak a versenyzők, ugye Topolyán. Akkor egy pár mondatban mondjuk el, hogy hová vezet majd az út, indulnak a TRC arénától, és merre vezet az út?
3: A TRC arénától indulnak, mennek ki a park utcán tulajdonképpen az akadémiáig. És az akadémiánál van egy visszafordulás, és a parkon keresztül futnak be, tehát meg tudják látni, hogy a parkunk hogy van rendezve, az arénát, vagyis az akadémiát kint, a sporttereket, mindent, úgyhogy úgy néztük, hogy azért a forgalmat ne kelljen annyira leállítani, mert az mindig probléma Topolyán, hogy már le vannak zárva az utak, így megoldottuk, hogy az utak nem nagyon lesznek lezárva, vagyis csak arra 2 óra hosszára, de ki az akadémiáig futnak, úgyhogy azt a részt mindent még tudják a versenyzők futam közben nézni.
2: És azt is hallottuk, hogy jó idő várható, tehát esőtől sajnos nem kell tartani most ebben az esetben, lehet, hogy örülnének, talán a futók is egy picit megáznának, egy kis eső mindenkinek most már jó jönne. Egyébként mi a visszajelzés? Hányan szoktak nevezni erre a versenyre?
3: A mostani versenyre a 300 versenyzőnk már megvan.
2: De nyilván ugye lesz még, akik...
3: Lesz még. Én bízok benne, hogy lesz, mert minden alkalommal aznap, amikor a verseny történik, akkor még vannak ott, akik akkor neveznek be. Van, aki telefonon bejelentkezik, és akkor hivatalosan jelentkezik be. Tehát ezen fölül várunk még versenyzőket.
2: Tehát akkor szeptember 13-a... 10 órától nem csak a futókat várják, hanem várják azokat is, akik szurkolnak majd nekik. Szkenderovics Évának nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattuk a verseny részleteit, és akkor jó szórakozást és jó futást kívánunk mindazoknak, akik ott lesznek.
3: Még esetleg szeretnék valamit megemlíteni. Nekünk hivatalos atlétikai klubunk van Topolyán. Uh-huh. Úgyhogy az atlétikai klub és a községnek a segítségével megy mostan a szervezés. És ugyanakkor 15-én, szeptember 15-én, este 6 órától a Csákilajos iskolában lesz egy előadás, az atlétikát be szeretnénk indítani a gyermekeknek.
2: Nagyszerű.
3: Tehát szívesen nagyszerű. Várunk minden érdeklődő szülőt, gyermeket, aki atlétikával akar foglalkozni, ez nem csak a futást illeti, hanem a többi sportágat is, ami az atlétikához tartozik.
2: Bravo, hát így is kell, és reméljük, hogy nagyon sokan jelentkeznek arra is. Éva, én azt hiszem, mindent elmondunk, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy akkor a rendelkezésre.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Minden jót, viszont hallásra.
3: Viszlát.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek. Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színés a máli pénzügyminiszter közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a tanyúknak elmondta, hogy szeptember 25-ig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság Upravaza Trezor portáján lehet szeptember 7-e és 21-e között. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én további egyszeri támogatásban is részesülnek. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, míg a 31.000 és 57.000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25.000 dinárt, a veteránok pedig 10.000 dinárt kapnak. Az oktatásban dolgozók béremelése idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az oktatási minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dean Vuk Stanković oktatási minisztere, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanúgyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 22-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Dean Vuk Stanković oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt 2 évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függenek, ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére. Az Interpol Budapesti irodája által kiadott nemzetközi körözés alapján fogtak el egy magyar állampolgárt Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A szerb rendőrség célzott körözésekkel foglalkozó egysége elfogta a 95-ös születésű DT-t, aki több kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A tájékoztatás szerint a férfi ellen olyan bűncselekmények miatt adtak ki nemzetközi körözést, amelyekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. DT-t az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Baby boom Újvidéken egy nap alatt 20 gyermek látott napvilágot a helyi szülészeten, tájékoztat az intézmény. A gyerekek nemek közötti eloszlása következő: 12 fiúgyermek és 8 lánygyermek született. A csecsemők a Vajdasági Klinikai Központ szülészetén jöttek a világra. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mérnek, ez azért érdekes, mert 11 óra környékén 33-34 fokot mért a hőmérő higanyszála, vagyis mutatott. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb hidegfront érkezett térségünkbe, erős szélre kell számítani, ugyanakkor csapadék nem várható a nap folytatásában. Ez a szél lehűti a levegőt, továbbá tovább hűti majd, és ennek a hidegfrontnak a hatására holnapra valamelyes csökken a hőmérséklet, 27 fokos csúcsok mellett szép napos vasárnapra számíthatunk.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Társadalmi célú felhívás.
5: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A Pannonpresszó utolsó órájában, mint minden szombaton, egészségpercek következnek. A műsorban pedig mozgásterápia. Fáj a nyakad a nap végére? A képernyőt figyelve te is észrevétlenül előre döntöd a fejed? A mozgásszegény életmód és a stressz kombinációja szinte mindenkit érint, de kevesen tudják, hogyan törhettünk ki ebből az ördögi körből. Nos, a következő interjúból kiderül. Csaj Káskovács Szuzanna okleveles gyógytornásszal beszélget Szlacki Csilla.
3: A felmérések szerint az ülőmunka és a mindennapi stressz kombinációja az egyik leggyakoribb oka krónikus hát- és nyakfájásnak, de vajon valóban létezik a tökéletes testtartás, és hogyan tudunk fizikai szintre lefordítani egy-egy feszültebb időszakot? Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem Csaj Káskovács Szuzanna, okleveles gyógytornász, fizioterapeuta, licenszelt nemzetközi SROT terapeuta. Szia Szuzi, üdvözöllek!
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Nos, valójában mit jelent a helyes testtartás? Létezik egyáltalán egyetlen tökéletes tartás?
4: Nem létezik egyetlen tökéletes testtartás, amit egész nap kellene tartanunk. Én úgy szeretek fogalmazni, hogy inkább van egy jól működő test. A szemléletem, mint gerinc specialista gyógytornásznak, gerincnek nem egy merev, helyes testtartásra van szüksége, hanem mobilitásra, stabilitásra, koordinációra és változatos mozgásra. A stabilitásnál nagyon sokszor úgy értik az egyének, hogy na akkor mikor fogunk erőt fejleszteni, az nem annyira az erőről szól, hanem inkább az idegrendszernek a megfelelő működésére és alkalmazkodására. Ez egy tanulási folyamat, mert megtanuljuk jól használni a testünket. A jó testtartás még azt is jelenti számomra, hogy a testünk képes alkalmazkodni ahhoz, amit éppen csinálunk. Adott más testhelyzetekben, amikor például ülünk, állunk, vagy sétálunk, sportolunk, vagy valamiért éppen lehajolunk, akkor is képesen kell tartani a testünket helyesen, ami alatt azt értjük, hogy optimális legyen a testnek a terhelése. Azt nem csak statikusan, egy ilyen merev tartást vennének föl, alulra indítva felépítjük, hogy hogyan kellene, hogy álljon a medencénk, az egész gerincünk, fejünk, nyakunk, hanem ezt akkor belevisszük egy mozgásba is, hogy megtanulni, nem csak a tükör előtt állni, és akkor mint a robot ilyen nagyon mereven mozogni hozzá, hanem ezt fenntartani húzamosabb ideig a jó pozícióját a testnek.
3: Amikor ránézel az emberekre az utcán, vagy a tömegközlekedésen, mi a legjellemzőbb tartáshiba, amit rögtön ki lehet szúrni?
4: Nagyon sokan szinte úgy beleesnek a testhelyzetükbe, hogy előre esik a fejük, előre csusszan, a két válluk is előre csusszan, ezáltal a mellkasuk egy kis így beesik, a medencéjük, mert a derekuk, az sincs megfelelő helyzetben. Van, akinek egy nagy homorulat van a derekánál, valakinél viszont ez a természetes homorulat el is veszik, és az egész egy ilyen domború hát alakul ki. Sokszor akkor tudatosítják az egyének magukban, amikor mondjuk kirakat előtt mennek, és oldalra tekintenek, és észreveszik, hogy milyen is a testtartásuk, hogy a fejük mennyire előrébb van, mint a testüknek a többi része. A rossz testtartás az valakinél rögzült, valakinél viszont nem. Nagyon fontos, hogy mennyire tud ebből a helyzetből kimozdulni. Meg tudja változtatni ezt a testhelyzetet, amikor tudatosítjuk benne, hogy ez nem a helyes, nem így kellene, elmagyarázzuk és megmutatjuk, hogy kellene, de akkor ezt a helyzetet képes-e korrigálni. Ez az első, mert valakinél már annyira rögzült ez a testtartás, hogy nem képes korrigálni. Leszűkültek az ízületeknek a mozgás terjedelme olyan mértékben, hogy érti, tudja, mit kellene, de nem tudja kivitelezni. Másik eset meg, hogy még megőrzött a mozgástartománya, végre tudja vinni ezt a korrekciót, de viszont nem tudja húzamosabb ideig fenntartani. És ezért is fontos, hogy ugye a gyógytorna, vagy gerinctorna szakember által vezetett, nagyon egyénre szabott, és hogy nem csak arról szól, hogy megerősítjük a hátizmokat és a hasizmokat, ami nagyon standard ilyen bevett információ, hogy erre van szükség. Nagyon sokszor legelső az, ami, hogy mobilizálni kell, alkalmassá kell tenni a testet, megteremteni az előfeltételeit, hogy utána egy stabilizáló vagy erősítő tornának legyen értelme.
5: Nem csak a fizikai megterhelés, de a stressz is nyomot hagy a testünkön. Hogyan látszik meg egy ember tartásán, ha feszült, vagy ha túlterhelt?
4: Gyakran láthatjuk, vagy érezhetjük magunkon is, hogy stressz helyzetekben felhúzzuk a vállunkat. Kicsit előre toljuk a fejünket, sőt, még az állkapocs területe is feszült állapotba kerül, és a légzés is felületesebbé válik. Ennek nem minden jele így külsőleg látható, de az egyén megtapasztalja saját testén, hogy érzi, hogy a vállait felhúzta. Valójában a testünk reagál arra, amit az idegrendszerünk érzékel, meg az érzelmeinkre is reagál. Nem csak a testünknek a fizikai részével kell foglalkoznunk, hanem relaxációs gyakorlatokat is érdemes elsajátítani a pácienssel vagy a vendéggel, hogyha képesek vagyunk észrevenni, hogy felmérni, hogy a vendégnek erre is van szüksége. Én mentálhigiénés segítő képzést is befejeztem, és ez pont egy kiegészítése a gyógytornász szakmának, én úgy élem meg, mert így is kell segíteni. Sok esetben van, hogy kevesebb a gond testileg, és nagyobb teher viselése az, ami a vendégnek, a panaszainak az egyik oka, például egy túlfeszített izmokra, mert az izmok tónusa fokozódik stresszes helyzetekben.
5: Igaz az, hogy ez oda-vissza működik, tehát ha rossz a tartásunk, az fokozhatja a szorongást vagy a feszültséget?
4: Kapcsolat van a lelki dolgok és a fizikai dolgok között. Az, hogy direkt a rossz testtartás mondjuk szorongást okozna, az nem így direktbe, de viszont közvetetten igen, és kihat. Fizikai testünk és a lelki állapotunk folyamatosan hat egymásra. Hogyha hosszú időn keresztül így beszűkült mozgással, felhúzott vállakkal vagyok, akkor az nem segíti a komfortérzetemet. A stressz helyzetben a szervezetünk egy ilyen folyamatosan ilyen készenléti állapotban van, és ez fontos ezt az állapotot megváltoztatni.
5: Sokan napi 8-10 órát ülnek a számítógép előtt. Mi a legnagyobb bűn, amit az irodában vagy a home office-ban elkövettünk a gerincünk ellen?
4: Nem csak maga az ülés a legnagyobb probléma, hanem az, hogy órákon keresztül valaki szinte mozdulatlanul ülnek. És itt jön az, hogy sokan megveszik a tökéletes széket, beállítják a monitort, és igen, fontos, hogy megfelelő szék legyen, fontos a monitornak a magassága, de mellé, hogyha 4-5 órán keresztül ugyanabban a pozícióban ülnek, és ezt nem változtatják meg, akkor nem ez lesz a megoldás. Ami nagyon fontos, hogy a legjobb testhelyzet az, amelyet rendszeresen megváltoztatunk. A szakemberek egyetértenek abban, és hangsúlyozzuk is, hogy a rendszeres testhelyzetváltoztatás és az irodába bevezetett kis ilyen minitornák, átmozgatások, vagy az otthoni, hogy aki home office-ban dolgozik, ilyen 20 percenként, az tényleg nagyon-nagyon sok pozitív hatással bír, és ahhoz tényleg nem kell semmilyen tornaeszköz, tényleg pár percet kell csak rászánni. Néha csak az is jó, hogyha felállnak, sétálnak pár lépést, megmozgatjuk a vállunkat, veszünk pár mélyebb levegőt, már az is megszakítja ezt a statikus terhelést. Továbbképzés az egyik általam nagyra becsült kolléganő mesélte az egyik kutatást, hogy egy irodában egy kétszintes iroda volt, annyit változtattak meg, hogy a nyomtatót felvitték az emeletre. És akinek nyomtatni kellett valamit, fel kellett állni, és el kellett sétálni, fel kellett mennie, nyomtatni és visszajönni. És az lett a kutatásnak az eredménye, hogy sokkal kevesebb panaszuk volt, ilyen hát- és derékpanaszok, és valamint a kapcsolatok, az emberek egymás közti dolgozó kapcsolata is javult, mert többet kommunikáltak egymással. Ez csak egy érdekesség, de nekem nagyon szimpatikus volt.
5: Ugye nem csak üléssel, de az okostelefonok nézegetésével is rengeteg időt töltünk. Milyen extra terhelés jelent ez a nyaki csigolyáknak?
4: Telefon sokkal többet használjuk, mint a könyvet vagy az újságolvasást. Ami előre tolt a fejtartás, de nem csak annyira, hogy az előre tolt, akkor ugye a nyaki gerincnek sokkal nagyobb súlyt kell viselnie, a fejnek a súlya megváltozik, nagyobb lesz, hanem hogy le is billentjük a fejünket, az állunkat közelítjük a mellkasunkhoz, és akkor a nyakkori izmoknak sokkal többet kell dolgozniuk, hogy megtartsák a fejet, mint hogyha egy neutrális a pozícióban lenne. Ami fontos, hogy ha nagyon sokat van lebillentve a fejünk, és nem végzünk olyan semlegesít, vagy gyakorlatokat, akkor ez idővel kihat arra, hogy a nyaknak, és olyan, mint a derekunknak van egy ilyen befelé, egy ilyen homorulata, hogy az el fog símulni. És akkor, amikor ez így hosszú ideig fennáll, ezek a gerincnek, ezek a természetes görbületei, amikor oldalról megnézzük az egyént, és látjuk, hogy hol bemélyed, hol meg domború a hátunk, ezek nagyon fontos, ez nem csak úgy véletlenül, amit lehetne egyenes is a hátunk, erő átvitel szempontjából nagyon fontos szerepe van, és ha elsimul, akkor onnan elkezdődnek a polckorongok helyzete, megváltozik a rájuk eső terhelés, a gerincnél a szallagoknak a feszessége megváltozik, kis ízületek, szóval számos dolgot hoz magával egy ilyen rossz fejtartás. Már nem szoktam azt mondani, hogy nagyon sok gyermekkel is foglalkozom, hogy ne használják a telefont, mert ez egy irreális elvárás lenne, hanem hogy legalább tartsák úgy, hogy nem mindig lebillentve legyen, hanem valamire támasszák rá a könyöküket, és maguk előtt az arcukkal párhuzamosan tartsák a telefont. Pár percre is így tartják, és kijönnek abból a lebillentett pozícióból, már avval is nagyon sokat tesznek.
5: És milyen árulkodó jelei vannak annak, hogy a hátfájásunk mögött már nem csak egyszerű fáradtság, hanem komolyabb probléma áll?
4: Például az, hogyha a fájdalom az már tartósabban fennáll, egyre erősebb, vagy rendszeresen visszatér, éjszaka is jelentkezik, mondjuk az nagyon fontos, vagy kezdünk észrevenni zsibbadást, vagy ilyen hangyamászásszerű érzést, ilyen érzészavar, izomgyengeség társul hozzá, nagyon gyorsan szakemberhez fordulni, és ami nagyon fontos, hogy ne próbáljunk hónapokig saját magunkon diagnosztizálni, és ne próbáljuk saját magunkat kezelni. Én is nagyon sokszor láttam, hogy valaki már, hát ezt meg azt próbáltam, és nem jött be. Két egyénnek nagyon hasonló panasz, ami mégis a kezelésük, a gyógytornájuk eltér, és lehet, hogy ha van mondjuk összesen 6 gyakorlatuk, lehet, hogy csak 2-ben tér el, 2 gyakorlatban, de az a 2 gyakorlat az nagyon fontos. És ez nagyon nehéz, hogy saját maguktól rájöjjenek, hogy mit kellene csinálni, és akkor szakember elirányít tovább, hogy milyen vizsgálatra van szükség. Én mindig kihangsúlyozom, hogy ne, az egyének ne menjenek el egymaguk se röntgenfelvételre, se mágneses rezonanciára, ezt bízzák szakemberre, mert nem mindig, ha funkcionális a probléma, akkor ezt nem is biztos, hogy ki fogja mutatni, és feleslegesen nem kell végezni vizsgálatokat. Egy állapotfelmérés sokszor akkor is hasznos lehet, amikor csak azt érezzük, hogy valami megváltozott a régi állapothoz viszonyítva, hogy nem igazi fájdalom, csak olyan diszkomfort érzés, hogy minél előbb reagálunk, annál kevesebb dolgunk lesz az adott problémával.
5: Ez így van. Mit tehet az, aki nem tud óránként felállni az irodában? Van olyan apró mozdulat vagy légző gyakorlat, ami az asztalnál ülve is segít?
4: Az ülésre mondjuk visszatérve azért, hogy a lábunk stabilan támaszkodjon a talajon, és ehhez ugye a szék magasságát jól be kell állítani. A monitort azért úgy érdemes beállítani, hogy ne kelljen folyamatosan lefelé vagy felfelé néznünk, de viszont, amit mondtam, hogy a tökéletesen beállított munkaállomás azért nem váltja ki a mozgást, hanem jó, hogy átmozgatjuk magunkat. Fontos lenne, hogy felállunk, lehet akinek megkapaszkodni a székbe, innen egy pici domborítás, homorítást végezni, ez lehet, hogyha valaki ülve marad, és ez olyan, mint a négy kézláb helyzetben a macska gyakorlat, hogy domborítunk, homorítunk, leengedjük az állunkat a mellkasunkhoz, majd hátraengedjük a fejünket, de ezeket nem tartjuk meg hosszú ideig a gyakorlatokat, válkörzéseket végezhetünk hátra, majd előre, vehetünk pár mély levegőt, mély belégzés, és a kilégzés egy kicsivel hosszabb legyen, gerincsavarás is jó, de nem álló helyzetben, azt mindig stabil medence mellett, vagy ülő helyzetben végezzük, hogy stabilan ülünk, hátrafordulunk az egyik oldalunkra, majd lassan vissza középre, ott nagyon domborítunk, majd homorítunk, ez egy semlegesítés, és utána lassan átfordulunk a másik oldalunkra, megtartjuk itt mondjuk egy 3 másodpercig. Ilyen gyakorlatokat érdemes bevetni.
5: És egy fontos kérdés szerintem, ha valaki eljár heti párszor futni vagy edzeni, az nullázza az egész napos ülést, vagy a gyógytorna teljesen más megközelítést igényel?
4: A sport és a gyógytorna, ők együttműködnek. A sportolók is van, amikor van saját gyógytorna gyakorlatuk. Sokszor elmondják a vendégek, a páciensek, hogy ők más kiképzelték a gyógytornát, és meglepődnek, pozitívan meglepődnek. Sokan úgy képzelik el, hogy fekszünk a torna szőnyegen, és ilyen emelgetjük körülbelül a lábunkat vagy a karunkat. Nem, a gyógytorna az egy olyan mozgásterápia, ami az egyének az adott panaszaira van alakítva, vagy az ő testi adottságaihoz. A gyógytornában is használjuk a jóga ászanákat, jóga pozíciókat, a csoportos órám is, mondjuk rehabilitációs, pilates mozgásszervi jóga terápiával. Ezek együttműködnek. A sportolóknak is szükségük van. Például nagyon sokszor a sportolók kevesebb hangsúlyt fektetnek a nyújtásokra, mobilizálásokra. Ami fontos, hogy a gyógytorna pluszban még akkor válik nagyon hasznossá, amikor konkrét probléma van. Lehet, hogy akkor egy kicsit a sportból vissza kell venni, de utána fokozatosan visszatesszük az egyént abba a sportba, amivel szeretne foglalkozni.
5: És ha egyetlen dolgot kéne tanácsolnod a hallgatóknak, amit még ma elkezdhetnek a jobb tartásért és a kevesebb feszültségért, mi lenne az?
4: Mozogjanak többet, és itt nem csak azt értem, hogy feltétlenül sportoljanak többet, hanem naponta többször mozduljanak meg. Ha eleinte nem jut eszükbe, akkor egy emlékeztetőt beállítani a telefon, az is egy jó megoldás lehet. Ó, igen, itt van ideje, felállnom egy pár percet, vagy egy kicsit átmozgatni magunkat. Ha egyetlen olyan mondat kellene, akkor azt mondom, nem kell tartanunk tökéletesen magunkat egész nap, meg kell tanulnunk jól mozogni, és gyakran változtatni a testhelyzetünket.
5: Én a hallgatóságnak azt tanácsolom, hogy ezt fogadja meg mindenki. Csajkás Kovács Zuzannának, okleveles gyógytornász, fizioterapeutának, licenszelt nemzetközi srotterapeutának. Köszönöm szépen, hogy körbejárta velem ezt a fontos témát.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Ez volt az Egészségpercek.
0: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
1: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannon Presszóban.

0: A Szombati Pannon Presszó végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottatok. A folytatásban sok jó zene 16 óráig, amikor pedig a délutáni híradót hallgathatjátok meg. Hétfőn is lesz Presszó, akkor majd Rúzsa Edina számít figyelmetekre reggel 8 órától. További szép napot és kellemes hétvégét kíván Szabó Tibor adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Maradjatok velünk a folytatásban is, itt a 91,5-ön. Sziasztok!
1: A Pannon Presszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. A Szerb Haladópárt főbizottsága egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott parlamenti választásokon az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Miloš Vučević, az SHP elnöke. A párt főbizottságának ülését a Nisi Nemzeti Színházban tartották, amelyen részt vett Alekszandar Vučić szerb államfő, az SHP elnökségi tagja is. Vučić úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés számára, hogy egyhangulag választották meg, és szerinte ennek egyik legfontosabb oka, hogy nincs másik olyan párt, amely felelősség teljesebben őrizné és védené a nemzeti és állami érdekeket. Miloš Vučević azt is bejelentette, hogy mintegy 10 nap múlva újabb ülést tart a Szerb Haladópárt főbizottsága. Tüntetést tartottak Nisben Alekszandar Vučić szerb államfő látogatása, valamint az SHP főbizottsági ülése alatt. A megmozdulást az egyetemisták kezdeményezték, hozzájuk pedig az őket támogató polgárok és veteránok is csatlakoztak. A tiltakozókat Crveni Pevac nevű kereszteződést zárták le néhány száz méter a Nemzeti Színháztól, ahol a Szerb Haladópárt ülésén részt vett Vučić is. A hallgatók "Ne gyere, nem látunk szívesen" címmel hirdették meg a tüntetést. Felhívásukban azt írták, hogy véleményüknek és álláspontjuknak szeretnének hangot adni, valamint azt üzenni, hogy a hallgatók győznek. A helyszínt a rendőrség kordonja biztosítja, a hatóságok pedig feltartóztatták azokat, akik a Nemzeti Színház épülete felé indultak. Incidens eddig nem történt. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti az elektromos rollerek vezetőit, hogy felelősen közlekedjenek, a szülőket pedig arra kéri, hogy figyeljenek arra, hogy gyermekeik betartsák a közlekedési szabályokat. A 25 km/órás sebesség talán nem tűnik soknak, egy esés vagy ütközés azonban néhány másodperc alatt tragédiához vezethet. Arra kérik a szülőket, hogy ellenőrizzék, gyermekeik megfelelnek-e a roller használatára vonatkozó törvényi feltételeknek, és védő felszerelés nélkül ne engedjék őket közlekedni. Az elektromos rollerek csak a közlekedés biztonsági ügynökség által kiadott megfelelő matricával vehetnek részt a forgalomban. A rollerekkel elsősorban kerékpárúton, gyalogos kerékpáros úton vagy kerékpársávban kell közlekedni. Ha nincs ilyen kijelölt út, az úttesten is lehet haladni, de csak a jogszabályban meghatározott sebességhatárok mellett. A közlekedés során tilos fejhallgatót használni, és a rolleren egyszerre csak egy személy utazhat, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Továbbra is küzdenek a lángokkal a délkelet szerbiai Suva planinán, ahol az éjszaka folyamán a tűz átterjedt Gadzsinhan község területére is. A tűz a Béla Palánka községhez tartozó falvak térségéből terjedt a hegy Nis felőli része irányába. A lángok jelenleg a Devojácski Grob nevű, mintegy 1300 méteres magasságban található ismert turista csomópont környékén a legaktívabbak. A tűz megfékezését jelentősen nehezíti a nehezen megközelíthető járhatatlan terep. A tűz esetekben senki sem sérült meg, ugyanakkor az erős szél és a lángok gyors terjedése miatt több épület is a tűz martalékává vált. Hét ház leégett az albániai Himara közelében pusztított tűzben, több épület pedig továbbra is veszélyben van. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek a dél-albániai turista központ környékén, ezért megkezdődött a lakosság és a veszélyeztetett területen tartózkodó turisták evakuálása. A tűz a lakóövezetekhez közeli dombokon pusztít, a sűrű füst és a lángok miatt több helyi lakos elhagyta lakóhelyét. A helyszínen tűzoltóegységek dolgoznak, és a szomszédos önkormányzatokból is érkeztek tűzoltóautók. A tűzoltók jelenleg a lakóházak és a környékbeli üzletek védelmére összpontosítanak. A hatóságok igyekeznek megfékezni a tüzet, és ellenőrzésük alá vonni a helyzetet.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, egy kisebb hidegfront érkezett térségünkbe, erős szélre kell számítani a nap folytatásában is, ugyanakkor csapadékra nem kell készülnünk, a most érkezett szél lehűti a levegőt. A hidegfront hatására holnap valamelyest csökken a hőmérséklet, 27 fokos csúcsértékek mellett szép napos vasárnap vár ránk.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.
11: I've been working for the weekend, but that weekend never came. Will you pat my back tomorrow if I break my back today?

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Let's get down to business.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Bálint Csaba vagyok. A Szerb Haladó Párt főbizottsága egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott parlamenti választásokon az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Milos Vučević, az SZAP elnöke. A párt főbizottságának ülését a Nisi Nemzeti Színházban tartották, amelyen részt vett Vučić szerb államfő, az SZAP elnökségi tagja is. Úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés számára, hogy egyhangulag választották meg, és szerinte ennek egyik legfontosabb oka, hogy nincs másik olyan párt, amely felelősségteljesebben őrizni és védeni a nemzeti és állami érdekeket. Milos Vučević azt is bejelentette, hogy mintegy 10 nap múlva újabb ülést tart a Szerb Haladó Párt főbizottsága. Tüntetést tartottak Nisben Alekszandar Vučić szerb államfő látogatása, valamint az SZHP főbizottsági ülése miatt. A megmozdulást az egyetemisták kezdeményezték, hozzájuk pedig az őket támogató polgárok és veteránok is csatlakoztak. A tiltakozók a Crveni Pevac nevű kereszteződést zárták le, néhány száz méterre a Nemzeti Színháztól, ahol az SZHP ülésén részt vett Vučić. A hallgatók "Ne gyere, nem látunk szívesen" címmel hirdették meg a tüntetést. Felhívásukban azt írták, hogy véleményüknek és álláspontjuknak szeretnének hangot adni, valamint azt üzenni, hogy a hallgatók győznek. A helyszínt a rendőrség kordonja biztosította, a hatóságok pedig feltartóztatták azokat, akik a Nemzeti Színház épülete felé indultak. Incidens nem történt. A szerb belügyminisztérium arra figyelmezteti az elektromos rollerek vezetőit, hogy felelősen közlekedjenek, a szülőket pedig arra kéri, hogy figyeljenek arra, hogy gyermekeink betartsák a közlekedési szabályokat. A 25 km/h sebesség talán nem tűnik soknak, egy esés vagy ütközés azonban néhány perc alatt is tragédiához vezethet. Arra kérik a szülőket, hogy ellenőrizzék, gyermekeik megfelelnek-e a roller használatára vonatkozó törvényi feltételeknek, és védőfelszerelés nélkül ne engedjék őket közlekedni. A rollerekkel elsősorban kerékpárúton, gyalogos kerékpáros úton vagy kerékpársávban lehet közlekedni. A közlekedés során tilos fejhallgatót használni, és a rolleren egyszerre csak egy személy utazhat, figyelmeztet a rendőrség. Továbbra is küzdenek a lángokkal a délkelet szerbiai Suva planinán, ahol az éjszaka folyamán a tűz átterjedt Gadzsinhán község területére is. A tűz a Béla Palánka községhez tartozó falvak térségéből terjedt a hegy Nis felőli része irányába. A lángok jelenleg a Devojácski Grob nevű, mintegy 1300 méteres magasságban található közismert turista csomópont környékén a legaktívabbak. A tűz megfékezését jelentősen nehezíti a nehezen megközelíthető terep. A tűzesetekben senki nem sérült meg, ugyanakkor az erős szél és a lángok gyors terjedése miatt több épület is a tűz martalékává vált. Hét ház leégett az albániai Himara közelében pusztító tűzben, több épület pedig továbbra is veszélyben van. Az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek a dél-albániai turista központ környékén, ezért megkezdődött a lakosság és a veszélyeztetett területen tartózkodó turisták evakuálása. A tűz a lakóövezetekhez közeli dombokon pusztít. A sűrű füst és a lángok miatt több helyi lakos elhagyta a lakóhelyét. A helyszínen tűzoltó egységek dolgoznak, és a szomszédos önkormányzatokból is érkeztek tűzoltóautók. A tűzoltók jelenleg a lakóházak és a környékbeli üzletek védelmére összpontosítanak.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, megérkezett egy kisebb hidegfront térségünkbe, erős szélre kell számítani a folytatásban is, Észak-Bácskában most is komolyan fúj, csapadék nem várható a nap folytatásában, ez a szél lehűti viszont a levegőt, a hidegfront hatására holnapra vajamás csökken a hőmérséklet 27 fokos csúcsok mellett, szép napos vasárnapra számíthatunk.
7: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operetténekesek lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Pár nap múlva kiírják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Tüntetéseket helyeztek kilátásba egyes szerbiai gazdaszervezetek. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra, és a hétvégén tartják a szüreti napokat Bácskos útfalván. Jó napot kívánok, Bálint Csaba vagyok, mondom is a részleteket. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én kiírják a szerbiai előrehozott parlamenti választást, amelyet október 25-én tartanak, jelentette be Aleksandar Vučić, szerb államfő. Vučić szerint a választás tétje egy független és szabad Szerbia jövője. Az elnök szerint Szerbiának a gazdasági fejlődésre kell összpontosítania, és nem szabad visszatérnie a sötét múltba, amely szerinte további területek és emberek elvesztéséhez vezetne. A Szerb Haladópárt főbizottsága egyébként ma egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott választásokon az Aleksandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője pedig Aleksandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Miloš Vučević, az SHP elnöke. A párt főbizottságának ülését a Nisi Nemzeti Színházban tartották, amelyen részt vett Aleksandar Vučić szerb államfő, az SHP elnökségi tagja is. Vučić úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés számára, és hogy egyhangulag választották meg, és szerinte ennek egyik legfontosabb oka, hogy nincs másik olyan párt, amely felelősség teljesebben őrizné és védené a nemzeti és állami érdekeket.
9: Mi moramo da ostanemo čvrsti.
10: Szilárdnak kell maradnunk, szabad és szabadságszerető országnak kell lennünk, nem pedig olyannak, ahol külföldi szolgálatok irányítják a politikát. Ezért arra kérem önöket, hogy másfél hónap múlva, amikor sor kerül a választásokra, Szerbia jövőjét, egy független és szabad ország jövőjét válasszuk, amely gazdaságilag Európa leggyorsabban fejlődő országa lesz. Ahelyett, hogy visszatérnénk a sötét múltba és tovább veszítenénk területeket és a népünket.
8: Tüntetést tartottak Nisben Aleksandar Vučić szerb államfő látogatása, valamint az SHP főbizottsági ülése alatt. A megmozdulást az egyetemisták kezdeményezték, hozzájuk pedig az őket támogató polgárok és veteránok is csatlakoztak. A tiltakozókat Crveni Pevac nevű kereszteződést zárták le, néhány száz méterre a Nemzeti Színháztól, ahol a Szerb Haladópárt ülésén részt vett Vučić. A hallgatók "Ne gyere, nem látunk szívesen" címmel hirdették meg a tüntetést. Felhívásukban azt írták, hogy véleményüknek és álláspontjuknak szeretnének hangot adni, valamint azt üzenni, hogy a hallgatók győznek. A helyszínt a rendőrség kordonja biztosította, a hatóságok pedig feltartóztatták azokat, akik a Nemzeti Színház épülete felé indultak. Incidens nem történt. Ha vasárnap tartanák a választásokat Szerbiában, a Szerb Haladó Párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg, vagyis a legfrissebb közvéleménykutatás szerint közel kerülne az abszolút többség megszerzéséhez. A Faktor Plusz kutatása szerint a második legerősebb politikai erő a hallgatói lista lenne, amelyre a biztos pártválasztók 31,5%-a szavazna. A felmérés augusztusban és szeptemberben készült 1200 fős mintán, írja a Tanjuk hírügynökség. A harmadik helyen a Szerbiai Szocialista Párt végezne 4,9%-kal. Rajtuk kívül még két politikai tömörülés lépné át a 3%-os választási küszöböt. A Szabadság és Igazságosság pártja, a Sröce és a Szabadpolgárok Mozgalma alkott a koalíció 3,6%, míg a Szerbiai Népi Mozgalom vezette szövetség 3,4%-os támogatottságot érne el. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketing fogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget, vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák mellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Cinis a máli pénzügyminiszter egyeztetést tartott az illetékes intézmények képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli elmondta, hogy szeptember 25-ig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság Uprava Trezor portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak, az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. Nyugdíjuk mértékétől függően 35-27,5 vagy 20 ezer dináros összeget kapnak. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 ezer dinárt, a veteránok pedig 10 ezer dinárt kapnak. Több mint 100 bogrács, borral teri poharak, néptánc és önfelett mulatság így telt a szombat Bácskosút falván, ahol a szüreti napok ismét összehozta a falu apraját nagyját. A több évtizedes hagyomány idén is minden korosztálynak tartogatott programot és kikapcsolódást. Vajtai Viktória is ott járt.
0: A kétnapos rendezvény első programjai már pénteken elkezdődtek, szombaton pedig a főzőversennyel folytatódott az ünneplés. Több mint 100-an készítették ételeiket a bográcsokban, a főzés pedig a versengés mellett a közös időtöltésről is szólt. Stányú Josip, Bácskosút falváról.
11: Mi azért jöttünk, hogy jó érezzük magunkat, jót tegyünk, meg mulassunk egyet. Ez erről szól, ha nyerünk, nyerünk, ha nem, nem. Ez így működik nálunk. Mi nem azért jöttünk, hogy nyerjünk, hanem hogy jó érezzük magunkat, mindenki jó érezze magát. Főzünk egyet, tanítsuk a fiatalokat főzni.
0: A szüreti napok hagyománya több évtizedre nyúlik vissza, és az évek során a bácskosútfalvi közösségi élet egyik fontos eseményévé vált. A szürethez kapcsolódó szokások mellett a rendezvényen a borászok és a néptáncosok is megmutatták, hogy a hagyományőrzésnek ma is fontos szerepe van a település életében. Pap László, a bácskosútfalvi helyi közösség tanácselnöke.
12: A szüreti napok hagyományát 26 évvel ezelőtt újítottuk fel, és azóta ez így töretlenül folyik, és az emberek igénylik is ezt a fajta kikapcsolódást is, hiszen itt a legtömegesebb ünnepünk a szüreti napok, sokkal többen is látogatják, mint a falu napját, a bácskosút fali napját. Ez megmutatkozik abban, hogy a bortermelés, vagy a szőlőtermelés és a bor készítése egy magasabb szintet ért el. Tehát 26 évvel ezelőtt elkezdték, akkor még nagyon-nagyon házilag készített borok voltak.
0: A programokból közben minden korosztály megtalálhatta a számára leginkább megfelelő kikapcsolódást. A felnőttek a bográcsozás és a verseny mellett a szüreti napokról elmaradhatatlan borral és pálinkával kocinthattak. A gyerekeket pedig kirakodóvásár, ugrálóvár, délután pedig habparti várta. A rendezvény így a legkisebbektől az idősebbekig mindenkit megszólított. Ótot Róbert, a tartományi kormány alelnöke.
13: Több évtizede hagyomány ez itt ezen a településen. Ünnepeljük a szüretet, ünnepeljük a munkát, a szőlő szeretetét és azt a befektetett munkát, amit a helyiek minden évben elvégeznek. Látjuk, hogy milyen gazdag kultúrműsor van itt a mai nap folyamán, főzőverseny, közel 100 főzőcsapat van itt, és hát fontos az, hogy megemlítsük, hogy a tartományi titkárság is hathatósan támogatja a rendezvényt annak érdekében, hogy ilyen minőségében és ilyen volumenben tudjon megvalósulni.
0: A szüreti napok így nem csak a szüreti hagyományok ápolásáról szóltak, hanem egy közös, felszabadult hétvégét is kínáltak a bácskos útfalviaknak és a környékről érkezőknek. A főzés, a bor, a zene és a néptánc mellett a legfontosabb ezúttal is az volt, hogy az emberek együtt töltsék az időt, barátkozzanak, pihenjenek és feltöltődjenek.
8: A pontos idő 16 óra 9 perc.
5: Időjárás.
14: Ma egy hidegfront hatására átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet a térségben, kisebb eső, zápor csak helyenként fordulhat elő. A nyugati észak-nyugati szél feltámad, többfelé erős lökések kísérhetik. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol nem fog. Többfelé élénk, erős marad az észak-nyugati szél. A korán reggeli órákban 15-17, napközben pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Programajánló. Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyek Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
6: Olyan ő, hogy meg...

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannoner TV.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: 91.5. A jó választás.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Nem Kínában készült.
5: Köszönjük, hogy megtaláltad.
4: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.

0: napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak Pannonrádió.
1: Óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketingfogás. A tiltakozást kezdeményező gazdák azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartellek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Állításuk szerint sok mezőgazdasági termelő már olyan nehéz helyzetben van, hogy a túlélésük került veszélybe. Legkésőbb szeptember 9-én vagy 10-én kiírják a szerbiai előrehozott parlamenti választást, amelyet október 25-én tartanak, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb államfő. A szerb haladó párt főbizottsága ma egyhangulag úgy döntött, hogy az előrehozott parlamenti választásokon az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul. A lista vezetője pedig Alekszandar Vučić lesz, aki egyben a párt miniszterelnök jelöltje is, jelentette be Miloš Vučević, az SHP elnöke. Vasárnap éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portáján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak. A 31.92 és 56.822 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege.
3: Hegyezd a füled,
0: mert nincs itt semmi látnivaló.
3: Pannonrádió.
5: A te hangod.
3: A te hangod. A te hangod.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. Te belül érzed keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.

0: Popcorn és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.